0: Jó estét kívánok, köszöntöm az Eszéki Rádió hallgatóit május 20-án magyar nyelvű adásunkban. A mikrofonnál ma is Golub Mária tart önökkel, kellemes időtöltést kívánok. A mai tartalomból röviden. A Sibeniki Bíróságon és az Államügyészségen holnap várhatóak a vizsgálat eredményei. A megfizethető bérleti program eddig 1315 kérelmet kapott, ennek 56%-a Zágrábot jelöli meg. Kutatás: a horvát polgárok körülbelül 38%-a tud félretenni a havi béréből. A dízel és a kerozin importjának engedélyezésével Nagy-Britannia enyhítette az orosz olajra kivetett szankciókat. A NATO új fejezetet vár a Szerbiával való kapcsolataiban.
1: Híreink következnek.
0: Damir Habjan igazságügyi miniszter holnapra várja a Sibeniki Bíróságon és az Államügyészségen végzett ellenőrzés eredményeit. Bejelentett. Igazságügyi, közigazgatás és digitális transformációs miniszter azért kérte az ellenőrzést, mert Krisztián Alexics vádlottat a bíróság nem kezelt sürgősségi eljárásként a bűncselekmények sorozata ellenére, beleértve azt a gyilkosságot is, amelyért börtönbüntetést töltött le. A megfizethető bérleti program eddig 1315 kérelmet kapott olyan állampolgároktól, akik a támogatott bérleti modellen keresztül keresnek lakást vagy házat, jelentette ma Branko Bačić területrendezési, építési és állami vagyonért felelős miniszter. A kérelmek több mint fele, 56%-a Zágrábot jelöli meg elsődleges lakhatási célpontként. Ezt követi Split, Rijeka, Eszék, Sziszák, Zadar, Pula és Dubrovnik. A legtöbb kérelmet pedig egyedülállók nyújtották be, mondta Bačić egy sajtótájékoztatón. Egy kutatás szerint a horvát állampolgárok körülbelül 38%-a rendszeresen spórol, míg a polgárok 32%-a hiánnyal köszönti a hónap végét, vagy a következő havi bérét. Minden negyedik ember körülbelül 100 eurót takarít meg havonta, 22%-nak sikerül körülbelül 500 eurót, a hagyományos szokások azonban továbbra is jelen vannak, és a válaszadók 39%-a tartja otthon a pénzét, távol a bankoktól. Az egységes piacnak alkalmazkodnia kell a mai kihívásokhoz, a mesterséges intelligencia fejlesztéséért folytatott versenyhez, a sürgős klímavédelmi fellépéshez és a geopolitikai versenyhez, jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az Európai Parlamentben. Az egységes piac továbbra is a leghatékonyabb eszközünk, nem csak a jólét, hanem a stratégiai befolyás szempontjából is. Mivel 450 millió emberrel és 18 billió eurós piaccal az Európai Uniónak hatalma van arra, hogy globális mércét állítson fel, mondta von der Leyen. A bizottság elnöke figyelmeztetett, hogy a kérlelhetetlen technológiai változás, a klímaváltozás sürgősége és a geopolitikai verseny azt mutatja, hogy az Európai Uniónak nincs más választása, mint modernizálni és a mai kihívásokhoz igazítani az egységes piacot. Nagy-Britannia engedélyezte az orosz olajból előállított dízel és kerozin importját, enyhítve a szankciókat a légitársaságokat és a háztartásokat terhelő üzemanyagára közepette. A hét elején az Egyesült Államok már kiadott egy új 30 napos engedélyt a tengeren tárolt orosz olaj vásárlására. Az energia szempontjából sebezhető országok így június közepéig vásárolhatnak orosz hordókat. Az amerikai külügyminiszter pedig az X-en közzétett bejegyzésében megjegyezte, hogy az engedély stabilizálja a fizikai olajpiacot. Egy magasrangú NATO tisztviselő elmondta, hogy a katonai szövetség Szerbiától a stabilitás erejét várja a nyugat-balkáni régióban. A szerb hadsereggel közösen végrehajtott első katonai gyakorlatot a két fél közötti kapcsolatok új fejezetének kezdeteként jellemezte, és kijelentette, hogy Szerbiának átláthatónak kell lennie szomszédaival a fegyverek beszerzése terén. A NATO partnerségi ügyekért felelős főtitkár helyettese a Béta hírügynökségnek adott interjúban azt mondta, hogy a szövetség olyan kapcsolatot szeretne Szerbiával, amely odáig megy, ameddig Szerbia akarja, és hogy Belgrádtól semmit sem várnak el.

Május 20-án 1936-ban született Orbán Otto, született Sauer Otto, Kossuth Díjas, magyar költő, eszéíró, műfordító, egyetemi vendégoktató, a Magyar Penklub alelnöke, a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja. Kisgyermekként veszítette el édesapját a II. Világháború legvégén. 1945 után félárvaként Asztelló Gábor vezette, Gaudiopolis Örömvárosban nevelkedett. Érettségi vizsgát 1954-ben tett, majd többszöri próbálkozást követően 1956-ban vették fel az ELTE bölcsészettudományi karának magyar könyvtár szakára. Betegsége miatt csak 3 szemesztert végzett el, 1958-ban kórházba került, s később már nem folytatta tanulmányait, diplomát sem szerzett. Ettől kezdve szabad foglalkozású író. 1962-től tagja a Magyar Írók Szövetségének. 1981 és 91 között a Kortárs című folyóirat rovatvezetője. 91 és 98 között főmunkatársa volt. 1998-tól az Élet és az Irodalom munkatársa volt. Első tanulmány útján Indiában járt, 1968-ban, 76-ban pedig az USA-ban. 1987-ben a St. Pauli Hemline Egyetem, valamint a Minnesotai Egyetem meghívott tanára volt. Már egészen fiatalon, diákkorában kezd verseket írni, hamarosan csodagyerekként tartották számon. Első kötete 1960-ban, 24 éves korában jelent meg. Az 1960-as évekbeli verseire jellemző az erős, közvetlen érzelmi telítettség, ami elsősorban a háborús élményekből táplálkozik, poétikailag pedig a metafora halmozásban, a strukturális metafora alkalmazásában nyilvánul meg. Az 1970-es évek második felétől a költészetében egyre nagyobb teret kapott a versbeszédben az irónia. Lírája a magyar és a világirodalom legkülönfélébb alkotóinak hatását hasonlította magához, József Attilától Allen Ginsbergig. Verseiben egyaránt megtalálhatók a hagyományos, a modern és a posztmodern beszédmódok szemléleti poétikai elemei. Műfordítói tevékenysége kivételesen széles körű volt, fő területei az angol-amerikai és a spanyol nyelvű költészet, de az ókortól napjainkig a legkülönfélébb nyelvekből fordított. 2002. május 26-án 66 éves korában hunyt el. Ugyanezen a napon, de 1893-ban Miskolcon született a magyar származású Schweitzer Pál. Schweitzer Henrik ismert kerékpár kereskedő fia volt, az első világháború során szerezte diplomáját a műegyetemen. Elméleti és gyakorlati tudásának továbbfejlesztése véget, 1920-ban áthajózott az Amerikai Egyesült Államokba, ahol kezdetben munkásként dolgozott egy New York-i gépgyárban, de csak hamar eszerszám szerkesztéssel bízták meg. Innen 1922-ben Pontiacba az Oakland motorgyárába ment, ahol motorkonstruktőr lett. A dízelmotorokról írt 2 tanulmányának megjelenése után 1923-ban tanársegédnek hívták meg a Pennsylvániai Állami Egyetemre. Majd 1927-ben társtanárra nevezték ki. Itt nem csak az elméleti oktatást emelte magas színvonalra, hanem az általa létesített motorkísérleti laboratóriumban a gyakorlati képzést is. Schweitzer munkatársaival a dízelmotorok teljesítményével és hatásfokával kapcsolatban folytatott kísérleteket. Rudolf Diesel nagyméretű szerkezetéből könnyebb, hatékonyabb erőforrást varázsoltak. A laborkutatásai megnyitották az utat a személyképgocsikban, teherautókban és autóbuszokban történő használathoz. Számos olyan cég, amely belső égésű motor gyártott, kért tanácsot a laboratóriumból termékeik fejlesztése érdekében. Schweitzernek, akit 1936-ban rendes tanárrá neveztek ki, összesen 23 önálló szabadalma volt. Ezek között volt a dízelmotorban fellépő hibák okainak gyors feltárására és kiküszöbölésére szolgáló, tolókás diagnosztizáló, amit az amerikai haditengerészet különösen a tenger alatt járókon használt nagy sikerrel.
Az egyetemi katedráról 1957-ben vonult nyugalomba, de sem előadói, sem alkotói tevékenységét nem hagyta abba. Előadásokat tartott Amerikában, Európában és Japánban. Amikor 1964-ben, 28 évi távollét után újra hazalátogatott, készségesen bekapcsolódott a GTE gépjármű és motortechnikai szakosztályának munkájába. Előadást tartott a BME-n, ahol ismertette egyik a legnagyobb jelentőségű tanulmányát, az Optimizert, és bemutatta annak első demonstrációs célokra készült példányát. Kiszámította, hogy egy elektronikusan szabályozó Optimizer alkalmazásával 40% üzemanyag megtakarítást lehet elérni. Számításainak helyessége igazolódott. A berendezés továbbfejlesztését pedig, mint az Optimizer Control Core, egyik alelnöke biztosította. A BME 1967-ben tiszteletbeli doktorává avatta volt tanítványát. Tudományos kutatásainak, tanulmányaival kapcsolatos kísérleteinek eredményeit több mint 200 publikációban tette közé, a magyar mellett számos világnyelven is.

0: időjárás jelentés.
1: Ma mérsékelten napos volt az idő, északnyugati légmozgásban a nappali hőmérséklet 25 Celsius fokig melegedett. Eszéken délben 22 Celsius fokot mértek, a levegő páratartalma 54%, a légnyomás értéke 1020 hektopaszkál volt. Holnap nem változik számottevően az időjárás, éjszaka 5 és 10 Celsius fok közötti hőmérsékletre számíthatunk, nappal pedig 25-26 Celsius fokig melegszik a levegő. Köszönöm, hogy ma is velünk tartottak, legyen ma is szép estéjük, viszont hallásra!